Na, dear Boo-Woman. Na, dear Tetsa Man. Na, dear Boo-Woman. Sister. Na, dear Boo-Woman. Na, dear Tetsa Man. Na, dear Boo-Woman.